0: Gambia.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.
4: A hned tím, se, seketa, seketím, se, seketa, seketím, se, seketa, seketím, se, seketa, seketa, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, me, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa,
0: gamba,
4: tja.
0: Yeah.